0: Krisztus után 1094. Az arab seregek támadást intéznek az európai érdekeltségek ellen Anatóliában, útjukban megszentségtelenítve a szent helyeket. A pápa felhívására és a vélt zsákmány és kalandok reményében európai seregek özönlenek Konstantinápolyba.
1: Keresztes vitézek vagyunk, képzett harcosok, semmi esélyed ellenünk. Letiporjuk őket, semmitől se félünk. Letiporjuk őket, semmitől se félünk. Keresztes vitéz, nyisd a pogányt! Dárdások előre! Dárdán készen lépve! Vajon hány fél a dárdára belőli? Dárdások előre! Dárdán készen lépve! Vajon hány fél a dárdára belőli? Még egy dárdát az arcodra!

0: Ahogy a keresztes sereg tovább menetel délfelé, az útjukba eső kisebb emírségek fejedelmei mind behódolnak az európaiaknak, és pénzen váltják meg a békét. Pénzen váltják meg a békét. Pénzen váltják meg a békét.
1: Arany kell! Arany kell!
0: Pénzen váltják meg a békét.
1: Arany kell! Arany kell!
0: Pénzen váltják meg a békét.
2: Hagyj békének halkat, fiam! Különben drágán megfizetsz érte. Hagyj békének halkat, fiam! Különben drágán megfizetsz érte. Keresztes ítéz,
3: nyisd a pogányt!
2: Felköptetlek, büdös paraszt! Könnyű menet, nem ellenfél. Felköptetlek, büdös paraszt! Könnyű menet, nem ellenfél. Felköptetlek, felköptetlek, felköptetlek, büdös paraszt! Felköptetlek, felköptetlek. Kövesd apádat a sírba, fiú!

0: pápa felhívására.
1: Oszolj, oszolj, büdös Jani!
0: Taknyos,
1: parasz!
0: A pápa felhívására.
1: Oszolj, oszolj, büdös Jani!
0: Taknyos,
1: parasz!
0: A pápa felhívására.
1: Oszolj, oszolj, büdös Jani!
0: Taknyos,
1: parasz!
0: A pápa felhívására.
1: Oszolj, oszolj, büdös Jani!
0: Taknyos,
1: parasz!
0: Jó lova! Írd a fogát! Keresztes nézz! Írd a fogát! Jó lova! Írd a fogát! Keresztes nézz! Írd a fogát! Jó lova! Írd a fogát! Keresztes nézz! Írd a fogát! Jó lova! Írd a fogát! Verd vissza a hitetlenek seregét!